0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobr dan. Burgenländer ist Juniorenweltmeister in Motocross. Der 15-jährige Ricardo Bauer aus Antau holte sich den Juniorenweltmeisterschaftstitel in Motocross in der Klasse 125 Kubikzentimeter. Die Wettkämpfe fanden vor kurzem in Tschechien statt. Insgesamt gingen 260 Nachwuchstalente aus 38 Nationen an den Start. Der Weltmeistertitel ist der bis jetzt größte Erfolg in der jungen Karriere Bauers. Kroatisada, ein Festival für Jung und Alt. Die Kuga in Großwarosdorf lädt dieses Wochenende zur traditionellen Kroatisada. Samstagabend kann man die Tamburica Zelenjaki, die Rock- und Jazzband Lady and the Codes, die Roma-Band Romano Rad und die aus Italien kommende Gruppe Croatarantata hören. Mit einer Nachtwanderung wird der Abend beendet. Der Sonntag ist den Jüngsten und Junggebliebenen gewidmet. Mit einem Puppentheater und dem Konzert der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Pop-Rock-Workshops klingt das Festival aus.
2: Traktor gyulladt ki Lakfalva és Lakombak között. Csütörtök délután egy traktor tűzhöz riasztották a térség tűzoltóit. Nem sokkal fél négy után Lakombak és Lakfalva között eddig ismeretlen okból kapott lángra egy traktor. Az élénk szél és a szárazság miatt a tűz gyorsan tovább terjedt a környező szántóföldekre és egy erdős részre is. Kora este már 12 település, mintegy 140 tűzoltója dolgozott a helyszínen, hogy meg tudják fékezni a lángokat. Mentők és rendőrök is a helyszínen voltak. Személyi sérülés nem történt. A tüzet estére sikerült megfékezni. Szerdán egyébként már volt egy torlótűz Lakfalva közelében, akkor gyorsan eloltották a lángokat. A Sopron Szentgotthárd vasútvonalon is használhattak azbesztes követ. Az átlátszó.hu oknyomozó portál azt írja, hogy a Sopron Szombathely Szentgotthárd vasútvonal felújításakor is használhattak azbesztet tartalmazó szerpentinit köveket, melyek a

0: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobrý den. Burgenländer ist Juniorenweltmeister in Motocross. Der 15-jährige Ricardo Bauer aus Antau holte sich den Juniorenweltmeisterschaftstitel in Motocross in der Klasse 125 Kubikzentimeter. Die Wettkämpfe fanden vor kurzem in Tschechien statt. Insgesamt gingen 260 Nachwuchstalente aus 38 Nationen an den Start. Der Weltmeistertitel ist der bis jetzt größte Erfolg in der jungen Karriere Bauers. Kroatisada, ein Festival für Jung und Alt. Die Kuga in Großwarosdorf lädt dieses Wochenende zur traditionellen Kroatisada. Samstagabend kann man die Tamburica Zelenjaki, die Rock- und Jazzband Lady and the Courts, die Roma-Band Romano Rad und die aus Italien kommende Gruppe Croatarantata hören. Mit einer Nachtwanderung wird der Abend beendet. Der Sonntag ist den Jüngsten und Junggebliebenen gewidmet. Mit einem Puppentheater und dem Konzert der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Pop-Rock-Workshops klingt das Festival aus.
2: Traktor gyulladt ki lakfalva és lakombak között. Csütörtök délután egy traktor tűzhöz riasztották a térség tűzoltóit. Nem sokkal fél négy után lakombak és lakfalva között eddig ismeretlen okból kapott lángra egy traktor. Az élénk szél és a szárazság miatt a tűz gyorsan tovább terjedt a környező szántóföldekre és egy erdős részre is. Kora este már 12 település, mint egy 140 tűzoltója dolgozott a helyszínen, hogy meg tudják fékezni a lángokat. Mentők és rendőrök is a helyszínen voltak. Személyi sérülés nem történt. A tüzet estére sikerült megfékezni. Szerdán egyébként már volt egy torlótűz lakfalva közelében, akkor gyorsan eloltották a lángokat. A Sopron Szentgotthárd vasútvonalon is használhattak azbesztes követ. Az átlátszó.hu oknyomozó portál azt írja, hogy a Sopron Szombathely Szentgotthárd vasútvonal felújításakor is használhattak azbesztet tartalmazó szerpentinit köveket, melyek a Pöszönyi és a Rumpódi bányákból érkeztek. A felújítást végző Svitelszki szerint a több mint másfél évtizeddel ezelőtti építési munkátok során minden szabályt betartottak, a Gyesebb pedig azt ígérte, hogy az érintett területek esetében mintavételre és új vizsgálatra kerül sor. Ugyanakkor hozzátették, hogy a vasúti felépítmény és a vágányok mellett futó patka nem bonyolít sem gyalogos, sem gépjármű forgalmat, így a kőzetanyag porladása, illetve az abból származó por levegőbe kerülése szinte kizárható.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobrý den. Burgenländer ist Juniorenweltmeister in Motocross. Der 15-jährige Ricardo Bauer aus Antau holte sich den Juniorenweltmeisterschaftstitel in Motocross in der Klasse 125 Kubikzentimeter. Die Wettkämpfe fanden vor kurzem in Tschechien statt. Insgesamt gingen 260 Nachwuchstalente aus 38 Nationen an den Start. Der Weltmeistertitel ist der bis jetzt größte Erfolg in der jungen Karriere Bauers. Kroatisada, ein Festival für Jung und Alt. Die Kuga in Großwarosdorf lädt dieses Wochenende zur traditionellen Kroatisada. Samstagabend kann man die Tamburica Zelenjaki, die Rock- und Jazzband Lady and the Codes, die Roma-Band Romano Rad und die aus Italien kommende Gruppe Croatarantata hören. Mit einer Nachtwanderung wird der Abend beendet. Der Sonntag ist den Jüngsten und Junggebliebenen gewidmet. Mit einem Puppentheater und dem Konzert der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Pop-Rock-Workshops klingt das Festival aus.
2: Traktor gyulladt ki Lakfalva és Lakombak között. Csütörtök délután egy traktor tűzhöz riasztották a térség tűzoltóit. Nem sokkal fél négy után Lakombak és Lakfalva között eddig ismeretlen okból kapott lángra egy traktor. Az élénk szél és a szárazság miatt a tűz gyorsan tovább terjedt a környező szántóföldekre és egy erdős részre is. Kora este már 12 település, mint egy 140 tűzoltója dolgozott a helyszínen, hogy meg tudják fékezni a lángokat. Mentők és rendőrök is a helyszínen voltak. Személyi sérülés nem történt. A tüzet estére sikerült megfékezni. Szerdán egyébként már volt egy torlótűz Lakfalva közelében, akkor gyorsan eloltották a lángokat. A Sopron Szentgotthárd vasútvonalon is használhattak azbesztes követ. Az átlátszó.hu oknyomozó portál azt írja, hogy a Sopron Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal felújításakor is használhattak azbesztet tartalmazó szerpentinit köveket, melyek a Pöszönyi és a Rumpódi bányákból érkeztek. A felújítást végző Svitelszki szerint a több mint másfél évtizeddel ezelőtti építési munkálatok során minden szabályt betartottak, a Gyesep pedig azt ígérte, hogy az érintett területek esetében mintavételre és új vizsgálatra kerül sor. Ugyanakkor hozzátették, hogy a vasúti felépítmény és a vágányok mellett futó patka nem bonyolít sem gyalogos, sem gépjármű forgalmat, így a kőzetanyag porladása, illetve az abból származó por levegőbe kerülése szinte kizárható.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobrý den. Burgenländer ist Juniorenweltmeister in Motocross. Der 15-jährige Ricardo Bauer aus Antau holte sich den Juniorenweltmeisterschaftstitel in Motocross in der Klasse 125 Kubikzentimeter. Die Wettkämpfe fanden vor kurzem in Tschechien statt. Insgesamt gingen 260 Nachwuchstalente aus 38 Nationen an den Start. Der Weltmeistertitel ist der bis jetzt größte Erfolg in der jungen Karriere Bauers. Kroatisada, ein Festival für Jung und Alt. Die Kuga in Großwarosdorf lädt dieses Wochenende zur traditionellen Kroatisada. Samstagabend kann man die Tamburica Zelenjaki, die Rock- und Jazzband Lady and the Codes, die Roma-Band Romano Rad und die aus Italien kommende Gruppe Croatarantata hören. Mit einer Nachtwanderung wird der Abend beendet. Der Sonntag ist den Jüngsten und Junggebliebenen gewidmet. Mit einem Puppentheater und dem Konzert der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Pop-Rock-Workshops klingt das Festival aus.
2: Traktor gyulladt ki lakfalva és lakombak között. Csütörtök délutáni traktor tűzhöz riasztották a térség tűzoltóit. Nem sokkal fél négy után lakombak és lakfalva között eddig ismeretlen okból kapott lángra egy traktor. Az élénk szél és a szárazság miatt a tűz gyorsan tovább terjedt a környező szántóföldekre és egy erdős részre is. Kora este már 12 település, mint egy 140 tűzoltója dolgozott a helyszínen, hogy meg tudják fékezni a lángokat. Mentők és rendőrök is a helyszínen voltak. Személyi sérülés nem történt. A tüzet estére sikerült megfékezni. Szerdán egyébként már volt egy torlótűz lakfalva közelében, akkor gyorsan eloltották a lángokat. A Sopron Szentgotthárd vasútvonalon is használhattak azbesztes követ. Az átlátszó.hu oknyomozó portál azt írja, hogy a Sopron Szombathely Szentgotthárd vasútvonal felújításakor is használhattak azbesztet tartalmazó szerpentinit köveket, melyek a Pöszönyi és a Rumpódi bányákból érkeztek. A felújítást végző Svitelszki szerint a több mint másfél évtizeddel ezelőtti építési munkátok során minden szabályt betartottak, a Gyesep pedig azt ígérte, hogy az érintett területek

0: Es ist 10 Uhr.
1: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch.
2: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobr dan. Burgenländer ist Juniorenweltmeister in Motocross. Der 15-jährige Ricardo Bauer aus Antau holte sich den Juniorenweltmeisterschaftstitel in Motocross in der Klasse 125 Kubikzentimeter. Die Wettkämpfe fanden vor kurzem in Tschechien statt. Insgesamt gingen 260 Nachwuchstalente aus 38 Nationen an den Start. Der Weltmeistertitel ist der bis jetzt größte Erfolg in der jungen Karriere Bauers. Kroatisada, ein Festival für Jung und Alt. Die Kuga in Großwarosdorf lädt dieses Wochenende zur traditionellen Kroatisada. Samstagabend kann man die Tamburica Zelenjaki, die Rock- und Jazzband Lady and the Codes, die Roma-Band Romano Rad und die aus Italien kommende Gruppe Croatarantata hören. Mit einer Nachtwanderung wird der Abend beendet. Der Sonntag ist den Jüngsten und Junggebliebenen gewidmet. Mit einem Puppentheater und dem Konzert der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Pop-Rock-Workshops klingt das Festival aus. Austrijsko-hrvatsko društvo pozdravlja novelu zakona o narodni grupa. U pismenoj izjavi pozdravlja Austrijsko-hrvatsko društvo novelu zakona o narodni grupa. Novelu je zaključilo prošli utorak nacionalno vijeće. Novi zakon je važan signal za srednjoeuropske susjede, tako Tomas Štena, predsjednik Austrijskog hrvatskog društva. I ustavno-pravno usidrenje svih šestarih autohtonih grup i minjanje naslova Volkstum u kulturu su značajne promjenje. Kuga poziva na Kroatisadu. Šarolik program za sve generacije čeka goste pri ljetošnoj Kroatisadi. Sabotu će igrati Zelenjaki, Croatarantata, Romano Rad i Lady and the Codes. Potom slijedi noćno putovanje. Čitati će Andreja Kerstinga, jačiti će vokalni ansabel Kuge i igrat će Kon Arko. U zato pokažu mladi akrobati artističke atrakcije. Nedilju stoju kazališna predstava s lutkami i koncert Diozimateljic i Diozimateljev rock-pop workshopa na programu.
3: Traktor gyulladt ki lakfalva és lakombak között. Csütörtök délután egy traktor tűzhöz riasztották a térség tűzoltóit. Nem sokkal fél négy után lakombak és lakfalva között eddig ismeretlen okból kapott lángra egy traktor. Az élénk szél és a szárazság miatt a tűz gyorsan tovább terjedt a környező szántóföldekre és egy erdős részre is. Kora este már 12 település, mint egy 140 tűzoltója dolgozott a helyszínen, hogy meg tudják fékezni a lángokat. Mentők és rendőrök is a helyszínen voltak. Személyi sérülés nem történt. A tüzet estére sikerült megfékezni. Szerdán egyébként már volt egy torlótűz lakfalva közelében, akkor gyorsan eloltották a lángokat. A Sopron Szentgotthárd vasútvonalon is használhattak azbesztes követ. Az átlátszó.hu oknyomozó portál azt írja, hogy a Sopron Szombathely Szentgotthárd vasútvonal felújításakor is használhattak azbesztet tartalmazó szerpentinit köveket, melyek a Pöszönyi és a Rumpódi bányákból érkeztek. A felújítást végző Svitelszki szerint a több mint másfél évtizeddel ezelőtti építési munkálatok során minden szabályt betartottak, a Gyesep pedig azt ígérte, hogy az érintett területek esetében mintavételre és új vizsgálatra kerül sor. Ugyanakkor hozzátették, hogy a vasúti felépítmény és a vágányok mellett futó patka nem bonyolít sem gyalogos, sem gépjármű forgalmat, így a kőzetanyag porladása, illetve az abból származó por levegőbe kerülése szinte kizárható.
1: Radio Mora, das Wetter von Gius 4 Austria.
4: Vrime za našu regiju.
5: Időjárás jelentés a Gius 4 Austriától.
6: Heute erwartet uns überwiegend strahlender Sonnenschein. Zeitweise mischen sich ein paar Wolken dazu, besonders im Norden und in der Mitte des Burgenlandes. Najviše dnevne temperature dosezaće između 26 i 30 stupnjeva. Vjetar će biti slab do umjeren i dolazit će sjevero sa zapada.
1: Das mehrsprachige Morgenmagazin.
6: Wir gehen gemeinsam in die letzte Stunde von Memo. Schön, dass Sie weiterhin mit uns den Morgen genießen. Ich bin Daniel Frickert und begleite Sie noch einmal live aus dem Studio von Radio Mora durch den Abschluss dieser Morgensendung. Pred kraj emisije donosimo vam još zanimljive teme iz svijeta medije, najave događanja koja vrijede zapamtiti i naravno dobru glazbu za nastavak vašeg dana. Außerdem ist gerade wieder langsam Marillensaison und wir bringen Ihnen die innovativsten Marillenrezepte für Ihr nächstes Sommerdinner. Hast du nicht das Memo? Na, Radio Mora.

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvége indító műsora. DJ Lacival.
1: Péntek este 8 óra van, indítjuk a hétvégét itt a Rádió Morán. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok. Ez a Daráló Radio Show, ahol hozom nektek ma is a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk daraló@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Mindjárt jön Christoph és a Disco Jungle, majd hallhatjátok MK17 című dalát In the Air Dub verzióban. Elsőként azonban már itt is van T-Danny, ez a XXX a Darálóban.

Unalmasak csak vagytok, kicsikét elegem van, na bassza meg a propaganda. Milyen fasz csinálok, rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni állnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

a Darálóban John Summit következik. Az amerikai DJ és producer 1994-ben született, zenei karrierjét pedig 2017-ben kezdte. Stílusai közé tartozik az EDM, a House, a Techno és a Tech House. 2021 óta világszerte járja az elektronikus zenei fesztiválokat, jövő hét végén például a Tomorrowland-en is láthatjuk, hallhatjuk őt. Divoltal és Julia Churchill közös dalát hozom el most nektek, ez a Shades of Blue, itt a kedvenc helyi rádiótokban.

Nelly Furtadóval megyünk most tovább itt a Darálóban. A kanadai énekes dalszerző a 90-es évek végén kezdte karrierjét, a 2000-es évek közepén vált igazán ismerté és kedvelté. Most egy 2 évvel ezelőtti dalát hozom el nektek, ez a Tovlóval és SG Lewis-zal közös Love Bites, méghozzá Don Diablo remixében.

Kifejezetten nagy örömmel tölt el, hogy ma is itt vagytok velünk a Daráló Rádió Showban. Mi hozzuk nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat hétről hétre. Hogyha tetszik, amit hallottok, akkor bátorkodjatok írni nekünk egy e-mailt a daralo@radio.at e-mail címre, vagy keressétek fel Facebook oldalunkat, Daráló Rádió Show néven találtok meg minket. Nem sokára pedig újdonságokkal is jelentkezem majd.

mai második daráló klasszik rovatunkban 2005-ig ugrunk vissza. Az előadó Ethan, a dal címe pedig In My Heart, ebből pedig a 7 perc 44 másodperces original mixet hallhatjátok.

0: Gáborral.
1: Egész pontosan 9 óra van, kezdődik a Daráló második órája itt a Rádió Morán, a 98.8-on, a 92.8-on, nem sokára pedig még több frekvencián. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ebben az órában is hozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk a jól megszokott Daráló kukacrádió kötője marapad AT, illetve facebook.com/Daráló Rádió, itt is megtaláltok minket. És hogy mivel indítjuk ezt az órát, már itt is van bunt, ez a Moment. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is. We just need to forget about everything.

Az előttünk álló éjszaka folyamán gyenge felhős lesz az ég, a szél pedig csak gyengén fúj. Hajnalra 12-18 fok közé hűl a levegő. Holnap szombaton napsütéses időnk lesz, csak kevés ártalmatlan gomoly felhő jelenhet meg az égen. A gyenge szél éjszakon a délután folyamán mérsékelt erősséggel fúj. A csúcshőmérséket 29 és 32 fok között alakul. A vasárnapi nap is nyáriasan meleg lesz, északkelet felől azonban néhány vastag felhő érkezik fölénk. Az északi északnyugati szél jobbára mérsékelt, olykor élénk lesz. A hajnali 14-18 fok után a napi csúcs 27-31 fok között várható.

Eljött az idő, hogy elindítsa mai minimixünket, melyben ezúttal kivételesen 5 dalt is hallhattok sorban egymás után. Elsőként itt van Calvin Harris's Jazzy a Satisfy-jal, utána pedig jön Fisher és a Favor. A többit meg úgyis meghalljátok.

Ez a Daráló Rádió Show, benne pedig a Daráló Classic rovat. 2000-ből, azaz 26 évvel ezelőttről hozok el most nektek egy dalt. Az előadó az Enigma, a dal címe Push the Limit, ebből pedig ATB remixe következik.

Meddig tartott a Daráló első két órája? Most jön a Daráló DJ, melyben NB zenét hallhatjátok. 23 órától jön a Hard Daráló, majd csak is kizárólag Bass House zenékkel egy órán keresztül. Éjféltől pedig az én két régébe mixem szól majd csak itt a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on. E-mail címünk daraló@radio-mora.at, illetve facebook.com/darálórádió. Itt is megtaláltok minket. Én Kessler vagyok, további kellemes rádióhallgatást kívánok! We are.